Ez nyilván látható, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van, ez a mondani van,